0: Možda ste čuli za danski film Još jedna runda, malteški roman U ime oca i sina i filmski festival Baltic Sea Forum for Documentaries. No, znate li što im je zajedničko? Svima su dodijeljena sredstva u okviru programa Kreativna Europa. S proračunom u iznosu od više od 2 milijarde eura za razdoblje od 2021. do 2027. Kreativna Europa je glavni program Europske unije kojim se financiraju kulturni i kreativni sektor. Njegova se sredstva dodjeljuju kazalištima, kinima, izdavačima, festivalima i nizu umjetničkih inicijativa, u čijem je fokusu jezična i kulturna raznolikost. Jedna od ključnih aktivnosti je pružanje potpore prevođenju i distribuciji književnih djela diljem Europe. Od 2014. do 2020. u sklopu tog programa sufinancirani su prijevodi i promidžbe više od 3500 knjiga. Uz to, književna djela na jezicima s manjim brojem govornika našla su čitatelje izvan nacionalnih granica. Kreativna Europa također potiče poslovljavanje i sinkronizaciju filmova kako bi osigurao da je gledanje filma u kinu dostupno na sva 24 službena jezika, uključujući one s manjim brojem govornika. Osim toga, u sklopu programa se financiraju projekti kulturne suradnje i festivali, pa tako stotine autora, režisera, prevoditelja i umjetnika dobiju priliku da steknu novu publiku i rade diljem Europe. Na taj način Kreativna Europa olakšava pristup kulturnim i umjetničkim sadržajima na svim jezicima Unije, neovisno o broju njihovih govornika. Bilo da ste pripadnik jezične zajednice s malim brojem govornika ili ste jednostavno znatiželjni i želite saznati više, možete istražiti mogućnosti programa poput Erasmus Plus i Kreativna Europa. I mi na Europarl radiju doprinosimo više jezičnosti podcastima koji su dostupni na hrvatskom, ali i ostalim službenim jezicima Unije. To je još jedan od načina na koji Europski parlament potiče uključivost, pristupačnost i sudjelovanje svih europskih građana. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, višejezični internetski radio Europskog parlamenta.
1: Európa még meglévő őserdői nem pusztán famatus elemek csoportjai. Élő ökoszisztémák, melyekben megannyi állat és növényfaj él. Hatalmas széndioxid tárolók, egyben pedig természeti örökségünk pótolhatatlan kincsei. Kulcsfontosságúak a klímaváltozás megfékezéséhez, fennmaradásuk mégis veszélyben van. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című sorozatunkat hallgatja. Ebből az adásunkból megtudhatja, hogy az Európai Unió hogyan igyekszik megóvni értékes erdőterületeit.
2: Európában ma már csak kevés helyen találunk ősi, érintetlen erdőket, azokat is többnyire igen kis területen. Ezek a szorványos őserdők Európa erdeinek alig 3%-át teszik ki, legnagyobb részük Bulgáriában, Finnországban, Romániában és Svédországban található. Egyediségük abban rejlik, hogy egyáltalán nem, vagy csak kismértékben viselik magukon az emberi tevékenység nyomait. Olyan természetes életközösségek, melyekben növények és állatok immár évszázadok óta háborítatlanul élnek. Kiemelt szerepet töltenek be a biológiai sokféleség megőrzésében, a légköri széndioxid megkötésében és tárolásában, a vízkörforgásban, a mikroklíma alakításában, de egészségünk megóvásában is. Emellett számos veszélyeztetett fajnak adnak otthont.
1: Európa egyik legismertebb és legnagyobb kiterjedésű természetes erdője a lengyel-belarusz határvidéken húzódik. Az UNESCO világörökségi listáján is szereplő Białowieża kontinensünk egyik utolsó valódi őserdője. Rendkívül fajgazdag élővilággal büszkélkedhet, többek között az egykor kihalást fenyegette európai bölény élőhelye.

0: elképzeléseit. Mindegyikben közös pont az oktatás színvonalának javítása, amelybe az is beletartozik, hogy már a kezdetektől gondoskodni kell a befogadásról és a nemek közötti egyenlőségről. Ahhoz is szoros együttműködésre van szükség, hogy a felnőtteknek egész életükben lehetőségük legyen a tanulásra. A tanterveknek célszerű lenne igazodniuk a digitális és ökológiai átállás kívánalmaihoz is, hogy a diákoknak az ilyen kihívások se okozzanak problémát.
1: Az európai oktatási térségen belül a tagországok összehangolnák oktatási rendszereik bizonyos elemeit, de náluk maradna a teljes kontroll. Az oktatásügy ugyanis tagállami hatáskörbe tartozik, a területükön élők oktatásáért és képzéséért a tagországok felelnek. Az évek során viszont az Európai Unió maga is sokat tett azért, hogy a tanulásnak ne szabjanak gátat az országhatárok. Többek között a bolonyai folyamat végrehajtásával európai felsőoktatási térséget hozott létre, útjára indította az Erasmus Plus finanszírozási programot, hogy a tanulói-oktatói mobilitás révén korszerűsítse az oktatást, a koppenhágai nyilatkozattal pedig lendületet adott az együttműködésnek a szakoktatásban és a szakképzésben.
0: 2010-ben az Európai Unió egy sor oktatáspolitikai célt tűzött ki maga elé programként a következő 10 évre az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerén belül. Néhány célt sikerült elérni, néhányat viszont sajnos nem. Ami például a kisgyermekkori nevelésben való részvétel arányát és a nem felsőfokú posztszekunder tanulmányok sikeres befejezését illeti, mindkét téren fejlődés tapasztalható. Egy 2018-as tanulmány viszont azt állapította meg, hogy ezzel párhuzamosan a gyenge alapkészségekkel rendelkező 15 évesek aránya szintén nőtt.
1: Noha az oktatás és képzés színvonalának javítására tett erőfeszítések felemás eredményeket hoztak, az Európai Bizottság, az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament egyetért abban, hogy a tét óriási. A ma és a holnap nemzedékei számára biztosítani kell az egész életen át tartó tanulás lehetőségét, hogy a polgárok a társadalom aktív tagjaivá válhassanak és szert tegyenek a nehézségekkel való megküzdés képességére. A tanulásnak az ökológiai és digitális átállásban is döntő szerepe lehet. Ezért is nyilvánította az Európai Unió a Készségek Európai Évének ezt az időszakot, amely 2024. május 8-án zárul. A kampány a készségek fejlesztésére irányítja a figyelmet, mert ezáltal lehet jó állásokat szerezni, illetve orvosolni az uniós vállalkozások működését nehezítő készséghiányt. Egész Európában több ezer programra és rendezvényre kerül sor a témában.
0: Egy 2021-ben készült parlamenti tanulmány szerint a közös európai oktatási tér gondolata már a II. Világháború óta szerves része az európai integrációs folyamatnak. A parlament ennek megfelelően támogatja a megvalósítását. Ezzel együtt fontos szempontnak tartja a megfelelő finanszírozást is, mert csak így lehet elérni, hogy az oktatáshoz, illetve az uniós mobilitási programokhoz mindenki ugyanúgy hozzáférhessen.
1: A legismertebb ilyen uniós mobilitási program az Erasmus. A 2021 és 2027 közötti időszakra szóló legújabb változata az Erasmus Plus továbbra is a határokon átívelő oktatáshoz, képzéshez, sporthoz és ifjúságügyi munkához nyújt pénzügyi forrásokat. Mindeközben még többeket el szeretne érni, az előző 7 éves időszakban 4 millióan éltek a program kínálta lehetőségekkel, most ezt megháromszoroznák, hogy akár 12 millió ember is részt vehessen. Az új generációs Erasmusban is fontos szempont az egész életen át tartó tanulás. Az európai egyetemi hálózatok létrehozásának és az európai diákigazolvány bevezetésének ebben minden bizonnyal nagy szerepe lesz. Több figyelem irányul a befogadásra és az adminisztratív teendők leegyszerűsítésére. A program emellett beemeli a sportot a fő területek közé, jobban épít a digitalizációra, új tudományterületeket támogat, valamint elindítja a Discover EU kezdeményezést, hogy a fiatalok beutazhassák Európát.
0: Összességében elmondható, hogy az Európai Unió és intézményei arra törekednek, hogy az európaiaknak több lehetőségük legyen a színvonalas tanulásra, illetve hogy a már futó oktatási és mobilitási projektek folyamatosan fejlődjenek.